Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok
Love.